0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjet már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió.

mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk. 80-as évektől

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.

Yeah. Hyper.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak

0: Super DJ Radio. A web rádió csak neked zenél. Roots Rock Reggae.
1: Watch your man.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: into the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjet már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

You're listening to Super DJ Radio.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió. Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Yeah.

0: a Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak.

DJs.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu.
1: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with a kick in the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah.
1: Vagy éppen siker. Oh yeah. Csodálatos szép szombatot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Daylight DJ Simonnal, azaz velem. És hát az van, hogy úgy gondoltam, miért ne lehetne nekem is egy kicsit itt szombatonként zörögni. Úgyhogy jöttem, és hoztam két órát nektek, vagyis hozok két órát nektek itt a Superem. Kicsit befogom. Jön ez a... Jó, nem. Plusz 36 70 45 95, ez a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bárkinek bármi mondani valója van, azt ott megteheti, és akkor felolvasásra is kerül természetesen. Én nagyon jó kajdózást kívánok mindenkinek, hoztam mindent is. Mindenfélét is. Mint az első zene. Egészen pontosan 2005. szeptemberre. Late Night Alumni, és az Empty Streets. Szóljon neked, Bozsikám! Mert megkaptam a gyönyört. Jaj, de buzisan hallottam, hangzott ez. Nem azért. Azért megkaptam valamit. Bozsitól. Azt majd lehet hallani ma.

van Hódémi velünk együtt élvezi ezt a két órát, azt ér tiszteletem. Tekinek is hallgatom, és hallom 12-es. Na azonnal megálltam és köszöntelek. Hello, Imi. Azt mondja, most visszaülök a nyerekbe és hallgatlak. Köszi. Hát jó tekerést kívánok neked, Imi, és kitartást hozzá. Sok kilométert. És jó kagylózást, Timikém.

meg egy óvját. Oh yeah, hát vasek, úr, azt mondja a svéd. Itt van velünk Fire, az én kollégám, azt így a Halli Szuperek, Ausztria jelen. Megy a boltépítés, ja is van már órám, minek goztál nekünk még kettőt. Imádás, kagylózást. Lecsúnya a munkás ember.

És igen, megérkezett a kagylózó körében, na meg persze természetesen a Viberre írok körébe is, a István és a család. A célja nekem, na, az is a család. Nincsenek itt. Gondoltad magadba egyelőre, még ez az opció nem elérhető. Hát igen. Csodás szombati napot kívánunk neked, kedves DJ Simo, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család jelen. Nagyon örülünk neked, és a szuper meglepinek. Reménykedtünk, hogy jössz nekünk. Gyönyörű szép napot mindenkinek ki. Na még egyszer, gyönyörű szép napot kívánunk. Egyébként egy levegő akart lenni, de nem sikerült. Szóval gyönyörű szép napot kívánunk mindenkinek. Meg a végén odaírta nekem, hogy oh yeah. Hát persze, hogy oh yeah. Hello is a család. Egy csók nektek, és köszi, hogy vagytok. Pazsi csak annyit ír. Hát ez vazze szép keverések, igazi jó muzsikák. Természetes, ez csak is a Super DJ Rádió lehet. Na meg én. És hogy még jobban felkavarjuk az érzéseket, vagy az emlékeket. Megyünk tovább a következő zenével, és ez szóljon az én barátomnak, Hódiminek, aki éppen tekeri, csavarja a biciklit. Szóljon neked, Imikém, én tudom, hogy nem szereted, vagyis nem ez a kedvenc, hanem a White Horse. De most nincs White Horse, nem lesz fehér ló. Viszont lesz egy igazi zene ereje. Jön a pornó.

Budapestre érkezek. Érkeztek a Miskolci, Miskolci csacsáig. Egy üzlet megkötése alkalmából zöldet árul a házi, csak mondom. Na az üzlet nyílbe ütöttük, az üzletet nyílbe ütöttük, így hadd szóljon egy kis zene mindenkinek. A sikeres üzletet megünnepelve csacsának és családnak. Oh yeah, csak nekik, csak nektek, itt a szuperen. Hello házi, jó kagylózást. Itt van velünk Varga József is. Hello Józsi, azt írja, hello, hello, Kóta jelen. Szuper zenéket, rossz barátom. Nagyon szépen köszönöm. Jó kagylózást oda is, mint ahogy mi lőjünk. Na még egyszer, Mihalovi. Nem tudom, mi van velem. Majd mindjárt bevezem a fogalmazásgátlót elleni szert. Szóval, itt van velünk Mihalovics József is. Mindenki Józsi ma. Vagy éppen Zsolti meg Zoli, mint ahogy tegnap Sanyi volt, meg Józsi. Azt mondja, hogy szia, szép napot, hát olyan a fincsi muzsikát, hogy ne, íztettem, uram. Már tolom is. Hódi Mile megint lepattant a bicikliről, azt írja, megálltam, mert azonnal szeretném megköszönni. Még egyszer. Túl gyors vagy, Tomi. Nyugodjál le. Nyugodjál meg. Szippantsál bele ebbe a kis bőrömbe. Jó, várjál. Ajaj. Glu, glu, glu, glu. Turn the bass on. Music power. Szóval azt írja, hogy én megálltam, mert azonnal szeretném a köszönetet leírni. És ez az extra tempót. Na még egyszer is. Ez extra tempót ad. Na tudi, bedurran a zombom. Nekem is. A ropom hozom. Tekerem. És kizárólag Hold Évinek, Bakelitról.

És ha már nagyon funkiról beszélt itt a csávó ebben a Music Powerban, akkor nem felejthetjük el, hogy 2004. március 8-án jött a Future Funk, és hozta az egyik nagy kedvencem, jön a Wildberry Tracks, oh yeah!

megérkezett. A kajtózók körében, vagyis már itt volt, de most írt nekem Viberen, Kolozsémi. Szia, szép napot, szia Tomi, jó kis szombat végre itthon. Én is így gondolom. Már én minden szombaton itthon vagyok. Mondjuk két hét múlva nem leszek, de nem baj. Na és akkor beszéljünk egy kicsit a következő zenéről. A következő zene egészen pontosan 2003-ban jelent meg. És úgy vagyok vele, hogy maga a vinil, a lemez megvan kétszer is. Ami doktorunknak, a dance doktornak a nagy kedvence, lehet azt mondani. És mondtam neki, hogyha majd lesz egy harmadik belőle, akkor azt a harmadikat neki fogom adni. Hát lehet, hogy erre kell várni majd egy életet. De egy biztos, hogy a következő zene az a bizonyos lemez lesz. Ez fog pörögni most itt a szuperem. És szóljon Dr. Tomnak, ha hallgat, ha nem. Jön a 2003. szeptemberi ilyen megjelenésű zene. Jön a Psych and Sugar Star és a Take It to the Ride. Akármennyire is mindenféle verzió jött létre belőle. Nagyon sok remix készült belőle. De még mindig azt mondom nektek, hogy az eredeti mindig a legjobb. Úgyhogy jön az originál Take It to the Ride.

0: place is out of control. It's a place where bullies
1: Fájjál azt, hogy a Schulzi is tudja, hogy az eredeti mindig... Na még egyszer, Schulzi is tudja, hogy az eredeti mindig a legjobb. Igen. De ő mennyi ennek ellen megy. Ez van Fájjál. Teljesen ellen. Now, come inside. Cause you and me, we gotta take it to ride. Oh yeah.

nagyon juicy. És a túlélni a szerelmedet című nóta, ami mindig is az örök kedvenc marad számomra. 2003, Jazz Fat Juicy és a Surrender Your Love.

címed. Surrender Your Love. Egyenesen Amerikából Jesk és Juicy jó voltából. Jesk, aki igazából Jack Meredith. A Chaisi, bocsánat, a csávó Jack Meredith néven hallgat, és egyenesen. Amúgy lehet, hogy csaj meg csávó is egyben, ugyanis Tájföldön érkezik a csávó. Aztán a Karolinai Floridában telepedett le annak idején. Hú, de hülye vagy, nem tudsz beszélni.

és hát természetesen, hogy ez is egy nagy kedvenc. Túlélni a szerelmed, aztán majd megkérdezik, hogy honnan tudtad. Lehet, hogy ismersz, vagy ismerlek. How did you know? És az originál vocal mix itt a Szuperen. 2670-45-95-995, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondani való van. Ezt megtette Kolozsim is. Felolvashatatlan, amit írt, hogy jó a zene. Vagy jó kis zene. Hát igen. Itt van velünk Encsike, azt írja nekem. Szia, drága DJ Simon, sziasztok, szuper kajdozok. Encsike is beesett fejjel. Mert ugye most esett le, hogy bocsika. Csak vendégségbe, és épp most ettem. Tegeszre magam. Már csak a kávé süti, fagyi. No meg édes Pezsi jön. Aztán mehetsz megint gyúrni. Gyönyörű szép délután kívánok neked is, minden kedves Szuper DJ Rádió hallgatónak. Kellemes zenehallgatást, jó kagylózást mindenkinek. Pusz Csika, Encsike. Hello Encsi. Jó kagylózást neked is. Oh yeah.

azt érem, hogy gencsike, hogy nyugi kedves, a motom lehet mindent, csak mértékkel, engem is. Főszabály, a konditerem pedig a mindennapi életem része. Igen, jók a zenék, kőszcsike, puncsika, puszcsika, ercsike. Ne legyen YouTube, figyelj Józsi, Varga Józsi, jön mindjárt, ígérem.

üzünk még egy kis emléképlesztő zenét. 2001-et írunk, március. Egyenesen Anglia. Jön az Expresso, és nem az AC/DC, hanem a Musicism. Oh, yeah. Szintén egy nagyon fincsi zene Angliából. Aztán majd meglátjuk, lehet, hogy lesz egy olyan, ahol lehet követni engem, azaz Follow Me. Még csak véletlenül se YouTube-on zárít nekem. Kivágjuk a rezet, tudod?

És hát az van, Varga Józsi, hogy nem vagy te az egyedüli, aki ezt a zenét kedveli, úgyhogy egye fene. 1997-ben pattanunk vissza, Varga Józsi jó voltából. Jön a Space Frog, és erre fogja nekem inni Kolozsimi, hogy ez az, ilyen. Yeah. Már várom, amit írni fog. Szóval jön a Space Frog, az X-Ray, és a... Na kövessébe! Follow me!

I am the light. The daylight. Oh, yeah, itt a szuperer, lehet azt mondani. Itt van velünk a Mighty Castilla. Follow all luck, tesó. Hát milyen flow az? Follow love. Itt van velünk kedves Árpád, azt írja, üdv, jársz a Pátiról. Hello, Árpi. Follow me. Jó kajlózás neked is. És hát kedves egészségedre, Józsikám. Örülök, hogy örülsz. És itt van velünk a Fritjó egyenesen Amerikából. Megérkezett Ocean City. Fritjó azt írja, good morning from Tennessee. Oh yeah, hello. Kola Zsimi, stay so glassítva. Hát igen, mínusz nagyjából olyan 4,5%-ra van lelassítva. Pakeliten.

Azt írja, annyit írt. Itt van ők, Gyurci. Megmondom őszintén, hogy Gyurcit nálam még nem láttam. Úgyhogy örülök neki, hogy olyanok is írnak nekem, akik általában nem szoktak. Azt írja nekem Gyurci, hogy kezdődik. Kezdődik a mi, Gyurcikám? Mondjad el már nekem, légy szíves. Hello, szia! Jó kagylózás neked is. Oh yeah, itt a szoperen.

Addig is elindítom a következő 1998-as zenét. Jön a CRV, vagy éppen CRWV. És az érzem a szerelmet, jön az I Feel Love. Oh yeah, itt a szuperen.

Lovász Karcsi. Barátom azt mondja, ó, micsoda Fincsi zenék, minden hétvégének ilyennek kéne lennie. Itt OPH-ben, meló nélkül a Fincsi zenékkel és a Super DJ Rádióval. Eltöltve az időt. Hát igen. Pasi is annyit tör, hogy G, jó, a műsor. Oh, yeah. És ha egyszer 3 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Daylight DJ Simonnal, azaz velem. Egészen 4 óráig. Szóval még majdnem 1 órát tudtok velem lenni, aztán érkezik hozzátok 4 órától Mr. Wayne, majd a 6 órától Dr. Tom, és 8 órától DJ Robix. Oh yeah, itt a Superen.

közben robunk tovább, és itt a következő zene. Nem maradhat el, hogy 1997-ben megjelent az egyik legjobb zene. Tehát az van, hogy a Sesnek mindig zenéje jó volt, úgyhogy jön Ses featuring Rodriguez és az Ecuador. Oh yeah, itt a Szuperen.

megérkezett. A Viberre, ami a plusz 36 70 45 95, azt írja nekem Győri Zoltán, hogy szép délután kívánok, jó munkát. Ez sem mai zene már, nem bizony. De van ez így, kellenek az emlékek.

Ecuador, megyünk tovább, visszapattanunk az időbe. 1996-ban. Ja, onnan jöttünk, na mindegy, szóval jön a 3&1. És hát reflektáljunk erre a zenére. Jön a Reflect, itt a Szuperen.

Ugye, szóval még egyszer, Varga Józsi nem fogja fel, hogy nem én vagyok a Wurlitzer. Az, hogy egy zenét lejátszottam neked, az egy dolog. De csak azért, mert tudtam, hogy más is komázzam. De tényleg nem én vagyok a Wurlitzer, és mindenki tudja azt, hogy nálam a zenekérés nem opció. Oh yeah! Vasárnap 10-től délig, vagy éppen 10-től egyig. Csúcsú királyunknál minden is szóba jöhet, úgyhogy tessék ott zenét kérni, nálam ne. Itt csak annyit lehet, hogy oh yeah.

Hódi miatt írja nekem, bazértem. Megvan a 80 kilométer. Értitek, bazek? Letekerte a 80 kilométert biciklivel. Egy csepel. Na jó, nem. Atia. Egy csepel. Na jó, nem. Atia, az utolsó 17 kilométerre betoltad a tempót. Most úgy remegnek a térde.

Na figyelj, szuper, lovacskázunk tovább a következő zenére. 90-es évekből átugrunk egy kicsit 2003-ba. Jön Ramon R. Chequero, azaz a The Rock Project. Rock Project, aki Tiesto által lett ismert. Featuring Tina Arena és a Soha, azaz jön a Never. Figyelj!

0: Na tessék, kérem szépen, 2076-745-95-95 megérkezett, Karner Gergely is. Azt hiszem, nekem hello. Ez lehet, zenét lehet kérni. Csak nem játszod le.
1: Jó a műsor. Oh yeah.
0: Igen, mi is ez még rímelt is. Há, köszönöm szépen. Azt hiszem, volt a Daft Punk él első albumán egy oh yeah zene. A Teacher Sam. Nem ám, aztán vita lesz belőle. Miből? Dehogy lesz, itt nincs vita soha. Az oh yeah, az csak én vagyok. Itt a szuperen. Hello Gergő, jó kagylózás neked is. Encsike, azt írja nekem, oh yeah, drága DJ Simon, oh yeah, így igaz, itt nálad mindig szuper zenék szólnak, és csak élvezni lehet.

ezért nem kérek soha. Ha kapok, boldog vagyok, ha nem, akkor is örömmel kagylózok. Most Csika Encsike, egy igazi rádióhallgató. Ó, oh, yeah. Egy igazi fan.

Gyertek, szuperek! Megyünk tovább a következő zenében. Az 1998-ban látott napvilágot. Egy újabb feldolgozás, vagy éppen, de bocsánat, egy újabb zenem a Sash-től. Jön Sash featuring Tina Cousins.

Mayer összekakálta magát azt, hogy a Mr. Wurlitzer kérhetnék egy számot én is, mondjuk a Szest. Előre is köszi, például a Mysterious Time jó lesz. Persze, itt is van. Nesze fire. Fire. Hello baby. Varga József azt írja nekem, ez sem mai zene, és még mindig megállja a helyét szerintem. Neked mi a véleményed erről, hogy a bánatban? Én úgy tudom, vagyis azt tudom mondani, hogy szerintem az összes zene megállja a mai napig a helyét, bármelyiktől is legyen szó. Akár ott van például az Encarnacion. Az is lesz. Azt hiszem. De egy biztos, hogy jön a következő zene. Mysterious Times. És ha már Mysterious Times-nál járunk, 1998-ból, akkor visszamegyünk egy évet, bocsánat, többet is, három évet. 1995, akkor jelent meg a Rollo Goes Mystic. Nagyon sejtelmes a dolog, de egy biztos, jön a Rollo Goes Mystics. És a szerelem itt jön, azaz love, love, love. Here I come, szerelem, itt jövök én.

0: Na jó van, Bazsiek már töltött káposzta lesz, úgyhogy úgy gondolom.
1: Itt most lekapcsoljuk és veszek egy repülőjegyet, viszont hallásra. Köszönjük szépen, hello, sziasztok, Csácsumi Csá.

annyira megyünk tovább, hogy a következőben. 1998. augusztus 24-ére ugrunk. A rettenet meleg volt. Várjál, itt víz alatt vagy. Angyalok szólnak. És ha már az angyalok szólnak, akkor 98. augusztusában jött Paul Van Dyk. És írt az angyaloknak egy zenét, amire, hát erre is kiborsóztam, de mindegy, hú, bazeg. Jön egy olyan zene, amit csak is az angyalok kaphatnak. Jön a Paul. An Angel.

egy igazi El Niño jelenséggel. Itt van nekünk Anthony és Nelson és az El Niño 1998 áprilisából.

figyelj, szuper. Ahogy kinéz, most már csak úgy nagyjából két zenére maradt időm hátra. És eljön két nagy kedvenc, nem így terveztem. Aj, azért, mert úgy nagyjából elővettem, hogy 300 lemezt szombatra. Mert hát emlékeket ébresztünk itt a Szóperen. De egy biztos, ma kaptam meg azt a zenét digitálisan, sajnos. Vagy nem. Basi barátomtól, amit évek óta kerestem már, és nekem nem volt meg. Viszont most jönni fog az 1998-as hangrobbanás. Jön DJ Misha! És egy nagy megakanál, egy iszonyatosan nagy megakanál. Jön a Megaspoon itt a Szóperen.

Porci azt írja nekem, az elmúlt közel két órában rengeteg gyerekkori emléket hoztál vissza. Amit nagyon köszönök, azt hittem a múlt heti mixet nem lehet felülmúlni, de sikertelenült. Most már nagyon várom a jövő hetit. Jövök. Ígérem. Rozsai mi azt írja nekem, hogy szia Simon, kérnék egy számot, rád bízom. Jön az utolsó, az a tiéd lesz. Oh yeah!

Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem tartott a Super DJ Rádion. Ez volt a Private Daylight DJ Simonnal. Oh yeah! Legközelebb velem, ami biztos, jövő héten pénteken találkozhatok, aztán lehet, hogy beugrok, de lehet, hogy nem. Senki sehová érkezik hozzátok Mr. Wayne. Aztán Dr. Tom. És a végén DJ Robix, itt a Super DJ Rádion. Csácsúvicse! Sziasztok! Oh yeah!

0: am Ball. Er hat den Ball verloren. Dies.
1: Bocho Divan.
2: Yes, Master.
1: Ez a Resti, a Super DJ Rádióban. Minden szombaton 4-től 6-ig. Lean in action a Restiben.
3: Mr. Wave,
4: jövök már.

görcsösen csókolok mindenkit most is, mint ahogy az megszokott. Úgy tűnik, hogy kevés volt a folyadék, utánpótlás egy kicsit akad még a nyelven, de majd bejáródik. Úgyhogy csumidálom a monyó.

Kezdjük a mai napot is úgy, ahogy az megszokott. Rögtönzött időjárás jelentésünket most is özvegy horvátné súlyos anomália támogatta. Kint körülbelül 2327 fok van. Igazi aszfaltrohasztó hőség van most is. Úgyhogy minden tiszteletem azoké, akik jelen pillanatban itt vannak velünk, és nem valami medence partján áztatják. Bármennyire szeretnénk látni a szivárvány színeit, sajnos erre módunk semmiképp nem lesz. Aki esetleg nem emlékezne rá, annak elmondom majd a szivárvány színeit. Mert hogy mára egész napra napsütést jósoltak.

Mi igyekszem olyan felvételeket összepakolni, amiknek a remixei lehetőleg nem tartalmaznak öncélú indokolatlan elektronikus zajokat, hanem kellő alázattal nyúltak a muzsikákhoz. Azt hiszem, ember nincs a földön, aki ne emlékezne a Village People nevezetű csapatra, akik Amerika legnépszerűbb diszkó együttesének számítottak a 70-es évek végén. Igazából a második számú slágerükkel majd úgy látszik valami probléma van a beszélőmmel, tehát a második slágerükkel kezdem a mai programot, hiszen az első az igazából a Young Men Christmas Association volt. Itt viszont a tengerészethez invitálnak bennünket, és túl sokáig nem fog menni a nóta, mert természetesen érkezik a remix.

Ez mindössze azért szólt, hogy a mihez tartás végül tudjátok, hogy miről van szó. Már a következő nótában is fölismerni ezt a melódiát nem véletlenül, hiszen a németektől érkezik a segítség 1999-ből, ez a Captain Jack és az In the Navy.

1984-et értünk akkor, amikor mindenki meg volt győződve róla, hogy Laura Branigan szenzációs dalával birkózunk a táncparketten. Ez volt a Self Control.

És ahogy megszoktátok, már megint dög leszek, mert a következő verzió az, ami igazán a szívemhez nőtt, a Modern Tracking és Alex Neo, ami innen jött a szomszédból, Ukrajnából 2014-ben.

És megérkezett az a pillanat, amikor a fiúk úgy döntöttek, hogy színes mosásra állítják a tekerő lantjaikat. Jön a Status Quo, valamint az In the Army Now 1986-ból.

0: Igazából nem is lenne semmi baj ezzel a nótával, hogy Amerikában a 66-os úton mennénk, és végtelen hosszú aszfaltcsík lenne előttünk, de sajnos ez nem így van. Úgyhogy a 2017-es Captain Jack féle Inda Armino sokkal jobban hozzánk illik jelen pillanatban.
1: Well, well, well, what do we have here? I cannot believe you traveled all this way to come on to my base and to waste my time. Where do you think you are? A vacation?

valahogy ez a fogalmazási probléma és ez a beszél probléma, ami előjött rajtam ez alatt a két óra alatt, nem függ össze az ívással, őszintén megmondom. Már hogy elegete vagy keveset. Na menjünk ismét Amerikába, a következő felvétel a csapat neve Commodores, annak idején a 70-es években aratták legnagyobb sikeréket, első fellépésük 1972-ben volt a Jackson 5 előzenekaraként, és akkor még Michael Jackson is ott vergődött közöttük. Night Shift, éjszakai műszak.

szerintem igazából ezen óta úgy jó, ahogy van, de azért 2014-ben megérkezik rögtön hozzánk az a bizonyos felvétel, ami igazából talán bizonyítja azt a jó zene, rossz zene verziót. Jason Parker és Johnny D, valamint a Night Shift a Commodores klasszikus slágerével.

2003. Elton John a Blue-val összehozta a dalt, ami nálam bekerült a minden idők legszebb lassúi listán az első 10-be. A szó, amit a legnehezebb kimondani, hogy sajnálom.

0: hogy miért kell használnom az AI segítségét, azért mutatnék egy példát.
1: Most pillanatnyilag ennyit Elton Johnról, hiszen arról volt szó, hogy remixek, coverek, valamint remake-ek szólnak ebben a programban, és ezek között az első számú kedvencem egy kazakh csaj volt, akit úgy hívnak, hogy Nazim Ikiteeva. Az érdekessége a történetnek az, hogy egy olyan hangszeren, egy olyan kazakh népi hangszeren játszik, aminek mindössze kettő húrja van a balalajkához hasonlít, leginkább csak sokkal hosszabb a nyak.

1974-et írtunk akkor, amikor a Skorpiónak megjelent az első lemeze, és az volt a címe, hogy Rohanás. Ezen a lemezen az 5. dal volt, az Így szólt hozzám a dédapám. Ének Szűcs Antal Gábor, basszusgitár Ferenreis Károly. Ez a Skorpió.

és el is fáradt a torkom. Most ennyit telt tőlem, ezért használom az AI-t. Eltelt 42 év. Jött a Cosmix és a Dalúi kabátban.

szépen 2021 becsúszik az ATB mellé egy kis topik, és a topikkal megérkezik az E7, és az új dal, aminek az a címe, hogy Your Love.

Számomra elég kellemetlen meglepetés volt az, amikor 2010-ben megjelent az utolsó Ace of Base lemez tele igazi komoly slágerekkel, és a visszatérés valahogy mégsem sikerült. Halljuk az egyiket róla, ez az All For You.

0: És olyan gondolat mellett,
1: már vannak bajok,
0: de hát olyan gondolat mellett mentén haladunk előre, amit annak idején Boris barátom mondott nekem, hogy a remixekkel igazából nem lenne semmi baj, hogyha nem kerülnének bele teljesen oda nem élő elektronikus zajok és egyebek, tehát hagyják meg a zenének azt a bizonyos lelkét, ami viszi előre a világban, és így köszönhetjük 2020-ban az új Ace of Base feldolgozást Martixi remixében.

Ez volt az a nagyon kellemes valzettes hang, amit soha nem felejtünk el, hiszen hiába bomlottak föl 2011-ben, hála Isten az orosz remixereknek köszönhetően továbbra is fent vannak a slágerlistákon. A folytatásban 84 érkezik, valamint a Big in Japan. Ez az Alphaville.

1984 egyik ásza volt, aztán eltelt 17 év, és 17 év után a nagy Nániám Gabri Ponte elővette a melódiát, és megcsinálta újra 2001 Alphaville Begin Japan Apple 65 Remixben.

Annak idején a hippikorszakra én volt egy bizonyos himnusz, amit rengeteget játszottak a rádióállomások, és Scott McKenzie és a San Francisco 1967.

Bizony, hölgyeim és uraim, ez volt az a legendás nóta, ami a szabadszerelem, meg az egyéb ilyesmiket valló hippi mozgalom elején indult el, és ő volt igazából a himnusz, egészen addig, amíg 2010-ben a PH Electro előtt nem vette

És még egyetlen egy nóta erejéig maradjunk ugyanennél az időszaknál. 1966, a hippi mozgalom, a Woodstock, ahol emberek születtek és haltak meg a háromnapos fesztivál alatt, jön a Mamas és a Papas című csapat, akik valóban otthon élő szülők voltak, akik a gyereknevelése voltak elfoglalva, és összeálltak egy kórusba, és a kórusnak sikere lett. Ez volt a kaliforniai álom.

Igazából bevallom, hogy imádom őket, de most nem fárasztalak vele benneteket. 2011-ben a Royal Gigolo is megcsinálta, és ez a fiatalabb korosztálynak valamivel élvezhetőbb.

0: jönnek vissza a 90-esek, mert hogy nincs új a nap alatt. Rémlik, hogy Hathaway, meg a What is Love?
1: 1993.

jönnek vissza a 90-esek, mert hogy nincs új a nap alatt. Rémlik, hogy Hathaway, meg a What is Love? És David Guettával 2023-ból.

1989 egy fantasztikusan jó Elton John dal, aminek az volt a címe, hogy Sacrifice. Aztán megérkezik 2022 Dua Lipa Elton John duett, Cold Heart, azaz Hideg Szív címmel, ugyanaz a dal.

hogy mondjam el azt, hogy az igazi jó zenék azok kortalanok. 1964-ben létezett egy csapat, akiknek az volt a neve, hogy Simon and Garfunkel. És jött a dal, aminek az volt a címe, hogy Sound of Silence. Aztán eltelt 60 év, 2024. Jön a Disturbed. Szájré csavarásában a Sound of Silence.

És most pacsáljunk egy kicsit 2026-ban. 1984-ben az italok korszak elején született a Baltimore-a Tarzan Boy, ami hetekig listavezető volt.

Így a végére egy kis country, ami most kezd benyomulni az euróba. Jó lesz hozzászokni. Amsterdam!

Szép és különös szombatot kívánok mindenkinek! 2026, azt mondja, hogy 9-ó, 19-et írunk, igen, 18 óra 3 percet. Amikor is a www.szuperdigirádió.hu bejelentkezik, Doki, sziasztok, ciao! Az előző két órát köszönjük szépen Wayne-nek, az előtt lévő két órát köszönjük szépen Simonnak. Minden jó volt. Teljesen jó volt mondjuk Simon, sajnos nem tudtam hallgatni kertbe tevénykedkedtem. De hát írt rám, hogy most a kedvenc zenémet rakja be. Itt sajnos nem hallok semmit, de füvet nyírok. Na nézzük, van egy Viber számok 0-70-45-95-99-95 mindenkinek jó szarakodást. Tehát azt mondja, hogy mai a nap mottoja pedig ismét a 140 BPM feletti zenék. Olyan zenéket is megpróbálok hozni, amiket ritkán vagy talán még sosem adtunk itt a Szuperen. Olyan, hogy is mondjam, olyan ütős lesz egy kicsikét. Olyan raptoros. Olyan velociraptoros egy picit. Na, sziasztok mindenkinek, Vibe-et mondtam, mindent mondtam, jó van.

Mivel is kezdjük az első numontát, azt mondja, hogy itt az irató neve Armada. Csodó a címe. Tök egyszerű. Dream of You.

látom, elindult a Viber. Jézus Mária. És a család itt van, gyönyörű szép szombat esti késő délután kívülök neked, kedves Roki. Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az is a család már vár téged. Na, náhogy vártunk. Örülünk neked, hogy újra hallhatunk, csodás hétvégét kívánunk mindenkinek. Nagy ülés odát a családtól mindig. Szia is a család. Hello, Erdőszentgyörgy.

Gyors mondat közben, végre egy olyan hétvége akarom lenni szombat, amikor nem dolgoztam. Mennyivel másabb volt itt a kertbe tevékenykedni, munkás autót rendbe rakni, stb. Stb. Gyönyörű idő van, gyerekek, tényleg gyönyörű idő van. Itt a Mátrában mindenképpen. Yeah. Olyan, mint a Simon, csak az oh yeah. Ez meg ah yeah. Ah yeah. Akarod mondani ah yeah. Tehát az A után mond egy itt, és egy ilyet ah yeah. Na jó, hülye vagy, Doki, már megint.

Itt van önök Trivian is. Majd így nagyon nagy megtiszteltetés érne, ha rajtadok keresztül fel tudnám köszönteni kedves lányomat, Marfi Natáliát. Egyértelmű. 18. születésnapja alkalmából, és a kis drága feleségem Tréfi Melindát szeptember 20-án születésnapja alkalmából utaira, micsoda? Szeretlek csöcsös. Akkor jól olvastam, jó van. Hát akkor boldog születésnapod! Happy birthday to you a Super DJ Rádió és jó magam nevében. Boldog, boldog születésnapot. Még annyit írt Johnny, hogy szia, alig vártalak. Nagyon szépen köszönöm, megtisztelő. Na pillanat tovább.

Micsoda írások is mennyi közben. Hencsik is itt van. Szia, kedves Doki! Sziasztok, szuperek, itt vagyok, ragyogok. Nem úgy, mint a fekete szurok, hanem mint a rózsaszín gyéven. Ó, atya úristen! Gyönyörű szép délután korra estét kívánok neked és minden kedves SGR hallgatónak. Kellemes zene hallgatás nekünk. És jó adás neked, puszcsika, Encsike! Ez olyan Mr. is, nem? Szia, Encsike, megtisztel, hogy itt vagy. Akárcsak Lorenz D. És a Mystery.

Jön a folytás, hogy olyan hölgyemény, aki nem ezen a néven futott még réges-régen, hanem azt is lehetne mondani, hogy így kezdte a pályafutását.

Sok és Zsolt is itt van. Sziasztok és sziasztok, szuperek! Felső Tárkány jelen, hello Felső Tárkány! Bele van alsó Tárkány, Tárkány is. Meg közép Tárkány, ó, ez béna volt. Nem, ez is béna volt, Doki. Szia Zsolti, csáv!

Nézzük a másik folytatást. Szintén egy óriási favoritot, igen, Network néven futottak. Múltkor már láttam azt a zenét, és ennek a verzióját is, azt hiszem. Networknek mindig olyan kemény, érdes női hangja volt. Aztán kérlek szépen, tűnészként kicsapták a csajét, felvettek egy újat, Eliza G-t.

Jézusom, menni üzenet, Győri Zoli is itt van velünk. Szép estét, jó munkát kívánok! Akik pihennek, azoknak meg jó pihenést! Zolikám mindenkinek megtisztelő, hogy itt vagy velünk. Milyen jó doba vagy. Szép estét, jó munkát kívánok mindenkinek. Nem, akik pihennek, ja nem, de hülye vagyok. Most olvasom újra, szép estét, jó munkát kívánok. Akik pihennek, azoknak jó pihenést. De hülye vagyok.

Palovics Józsi is itt van velünk. Szia, Tom! Jöttnek a BPM-ek, grillen meg a húsik. Ajajajaj, képet kérek. Meg kóstolót is.

Peti is bejelentkezett hozzánk, annyit is szia mindenki barát, hogyha már Alexiáról volt szó természetesen. Annyit ír még, hogy tökéletes hang, és tényleg hallod, annyira karcol neki is, hogy brutál. És a már W ugye nagyon sokáig voltak ők együtt. És ezen a Maxi nő már nem dolgozott együtt, érdekes. Az öreg W-vel. Régen mindig azt mondok, hogy dobtam el, fikázott vagy. Egyszerűen csak a hatos dobot, aztán egyszer kimarad. Vagy mit tudom én.

Itt van Isza is. Oké, Isten hozott az éterben, még a munka is jobban megy, hogy megjött. Oké, köszönöm szépen, küldött egy képet is. Hát van mit csinálni.

Itt van egy Zsuzs. Szia, mi a apu? Hát ez én lennék. Csak óvatosan a Jurassic Parkban jönnek a raptorok, a kékkel vidáz nagyon, és tényleg. Bár mondjuk azzal a kocsival nyomod a parkban, amivel délelőtt, akkor esélyük sincs. Ja, és Grincsa hallgat. Üzenem, hogy a szobakulcs telített, és soha nem fogja megtalálni.

hogy ez mekkora zene volt. Itt van Karina. Let me care of you itt a Super DJ Rádion. Úgynevezett Mabra Mixben. Ezt figyeld, pörögjünk ezzel.

Kolozsi Misi Dalik, Halidoki szép szombat estét végre, jó zenév szól. Nagy-nagy kedvencem azok a bizonyos 90-es évek. Jó adit és szuper jó este felét, kedvesek! Bencsikének meg külön, úgy csika, lávcsika. Csak úgy, hogyha, na hát.

finom kis Justin Martini, vagy micsoda. Ó, gyere Mabra! És ha már Mabra Mix, itt nem Mabra megy a játék, gyerekek, ez kőkemény. Tréfa répa, ugye?

Lovreg Zoli Zsidó, meg szevasz Zoltyám ezer éve. Hello Dokikám, szép hétvégét mindenkinek, mind a családnak, csak a Euro Dance. Zoltyám, megtisztel, hogy itt vagy. Different Dreams, szia-szia!

Ismiten csike, kösike, üncsike. De az még fiatal az idő, később pezsegjünk. És igen, drága Doki, csak fordítva, Martini Aszti. Az Aston Martin egy piszinkét más. Jó, hát én nagy pezsgős vagyok, úgyhogy csak tudom, hogy az rohadt édes. Hát a pezsgő nálam ennyi idő volt durván. Jó, minden más jöhet, de pezsgő az én ember. De igen, különben az Aston Martin egy picikét máska. Tamáska. Mondom,

ismét Viber angyal, Adrián is itt van velünk. Szia Doki, szeretnék az éteren keresztül köszönteni Zolikát! Születésnapja alkalmából Tápió Szent Mártonban. Kedves Tápió Szent Mártoni Zolika! Boldog szülinapot! Boldog szülinapot! Boldog szülinapot, Zotya! Boldog szülinapot! Köszi szépen, Adrián, a család és a barátok! Zotyám akkor, happy birthday!

azért mindenek ma határa, na hát azért a... Az este 10 után megbeszél. Annyit én még ő egy vendégségben evetívot, éppen ahogy hallottam. De a sémonalat, hát én nem is értem.

Kuza Józsi küldött egy képet. Első saját steakem, ez van ráírva. Biztos jó fog kinézni, vagyis hogy jó finom lesz. Megmondom őszintén, úgy néz ki, hogy én ránéztem is azon az Alien. Olyan nyolcadik utas és a halálból a íze jutott az eszembe. Olyan, mint ahogy a farka is lenne, neki olyan épp a gyomorból jön ki, tudod, olyan izé.

ismét Enzsike, igen. Iminek igaza volt. Iminek jó füle van. De a Pezsi még várat. Én sem már simorult, akkor... Ja, és Noé, ott még nem.

micsoda zene volt ez is. Mindig a nyugati pályaudvari aluljáró jut eszembe, amikor jöttek az indiánok, és fújták a pálcsiban. Itt van Imperio. Mondd ki magyarul. Imperio. Secrets of Life.

Ibi írja közben, hogy pedig csak félve szólok Encsiké, hogy már túl vagyok az első viszkiben. De azért emlékszem a délutáni nagy bulira Tomival. Betyár jó kivétel, a zenéket osztál Tomi. Ezt kell ma este emlékek, de milyen emlékek ezeket a zenéket jóformán. Csak a Panasonic Walkman-emen hallgattam. Úgy szólt és olyan minőségben, hogy ma sem szól úgy semmi. Ugye? www.superdigiradio.hu emlékeket ébresztünk, és csak nektek zenélünk.

Szia, további itthon vagyunk, Sagyi is. Itt itt, szia, Csabi. Igen. Ágos Egyházára szeretnék írni. Antol családnak és a Kevickei családnak. Ez Scooter számot, nagy örülés, és szóval mindenkinek egészségetekre. Sagyikám, köszönöm szépen.

hogy milyen nélküled. Pontosan Anát mondja most meg, itt van a vidáció. Originál verzióban itt a www.szuperdigirádió.hu. Na pilla, figyelj!

Eti nagy napra is nekünk. Egy nap, ami nagyon fontos az életünkben. A nagyfiam Henrik esküvője lesz, atya úristen. És akkor nem az SD-t hallgatjuk majd, de majd szombaton pótolni fogjuk. Hát, hogy is mondjam. Hát, gratulálok. Azért az valami, nem? Tényleg gratulálunk a Super Digi Rádió nevében is. Kérünk majd képeket is róla. Oh-ho! A nagy eseményről.

Csoki Zsolti ismét. Annyit ír, hogy boldogságot, sok gyermekáldást kívánok az Izsa családnak. Tiszta szívből mindenki kívánja.

Ismét Kolozs Zsimi, Istenem, ekkora zenék, otyogotyo. Ezt köszönöm, ha lesz egyszer lagzim, ami nem valószínű. Amúgy téged hívnálak. Mármint, hogy engem vennél el, vagy... Akkor tényleg nem valószínű, na valljuk be őszintén, na. Azért egy-két szót a gyerekkorod előtte vagy, vagy bármi, érted, vagy... Így egyből bumbe le, vagy mi?

emlékszem durván, 1994 vagy 95-öt írhatunk, katonaság után, leszerelés után. Végre találtam helyet diszkozni. Pilis Vörös Sárnán az ásványba is. Következő óta nagyon nagyot ment ott gyerekek, pedig szinte sehol nem hallottam. Érdekes ez a diszkó, pedig egyszerűen meghalt érte. Ide indítom is mindjárt. Mi majd gombaja lesz és a Mr. Bamboléo. Úgy is mondtuk régen, ezért döglött a nép régen. Réges-régen.

Ismét az is a család. Nagyon köszönjük a jó kívánságok, mindig jól jönnek, abból sosem elég. Itt van a Carol Tick és a Max Don't Have Sex With Your Ex. Úgynevezett Hot Sex Maximix benne. Ennyi X-et. Ennyi X-et.

Hedei László és Lakner Tamás közöse. Régi-régi DJ's Gang. És kivételesen nem a nem hittem el. Egy másik jó sikerült nóta talán. Legalábbis nekem tetszik. Itt van a Techno Man 2018-ból.

A DJ látja és nem vitás, hogy techno lesz majd a folytatás. Ismét Fiver, benzítettek régi-régi ismerő. Szia Maxika, 1000 éve hallod? Hello Doki, Max jön, Max egy zenére. Szép estét mindenkinek, jó hallani Doki, üd Maxika. Szia Maxika, csáho, de rég voltál itt, Istenem. Olyan boldog vagyok, ilyen olyan boldog.

velünk Robix is. Szia Robix! Nem elfelejteni este 8-ai hozzánk, 2 órán keresztül. Majd ír hello mindenki, micsoda zenék, Doki. Ez a magyar zene. Igen, ez egy magyar zene volt. Tudod, hogy volt régen? Fiatal voltam, kellett a pénz. Csináltuk egy pár zenét így, Lacika barátommal. Ez volt az egyik.

Itt velünk Frigyó is. Good evening, Mr. Doctor. I love 90.

volt régeségen a 80-as évek közepén egy úriember, akinek a neve igazán magyarosan hangzott, semmi köze Magyarországhoz, pedig szerintem a sejtet kijött.

ismét Lovász Kacsi doktor úr, nagyon szépen köszönjük ezt a fantasztikus két órát. Holnapra kitartás a munkába, és minél előbb haza a Melóból. További szép szombat estét nektek! Neked is szívem! Lenne a készülő vacsi, úgyhogy... Közben találtuk egy rohadt jó sorozatot, úgyhogy... 4 évad, és brutál gyerekek!

Ezért a mondár is, hogy oda voltam. Itt Master Mood. Dal címe Better For You. És ezzel a nótával engedjétek meg, hogy búcsúzzam is tőletek. Vár a vacsora. És aztán az alvás. Reggel 5-kor kellek, hogy rohadt jó lesz. Na sziasztok még egyszer, jó hétvégét! Ciao, ciao mindenkinek, hello!

0: DJ Radio. Neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Szép estét kívánok mindenkinek is, csak a hölgyeknek is. Üdvözlet az uraknak! Szép estét kívánok mindenkinek, köszöntök mindenkit itt a Super DJ Rádióban. DJ Robix, szombat, live session.

Remélem, hogy mindenkinek kellemesen telik a hétvégéje. Szeretném Dokinak megköszönni a remek két óra hosszát. Hát most volt szerencsém úgymond végighallgatni a műsort. Tevékenykedtem itthon, és hát itt hallgattam Super DJ-t is, azon belül is Dokit. Nagyon szépen köszönjük a remek zenéket. Van Viber számunk, plusz 3670-4595-995, ide tudtok nekem írni. És a mai műsorom kezdésként legyenek egy kis 80-as évek zenék is, így építkezünk fölfele, 90-es és 2000-es. A mai menü itt a Super DJ Rádióban, és itt a DJ Robix Live Session műsorában. És vannak bizony már itt hallgatók. Itt van velünk Lavász Károly József. Hello, hello DJ Robik, szép estét és jó adást kívánok. Köszönjük szépen. Itt van velünk Kolozsimi is. Szia, szép estét. Itt van velünk Csoki Zsolti. Hello, szia, sziasztok, szuper. Szuperek felső tárkán jelen. Itt van is a család is. Köszönjük szépen, sziasztok. És hát remélem, hogy jól fogjátok magatokat érezni ebben az erőre látott óra két óra hosszában. Cyndi Lauper! Így elsődlegesként Time After Time a szám címe. Szóljon nektek is, jó szórakozást kívánunk!

hello, szia kedves DJ Robik, sziasztok, szuperek, Ercsike Fülel, mint mindig. Gyönyörű, szép estét kívánok neked is, minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak, és mindenkinek kellemes zenehallgatás, nekünk is jó adás neked. Puscsika, Ercsike, hát remélem, hogy megfelelő lesz, építkezünk, mint ahogy mondtam, 80-as, 90-es, 2000-es évek zenék lesznek hallhatóak a mai műsoromban, remélem nem bánjátok. És itt van velünk Győri Zoltán is, szia, szép estét. Jó munkát, így este jó pörgős estét kívánok. Köszönjük szépen, neked kitartást akkor, ha dolgozol. És külsősöknek is szeretném megköszönni, hogy füleltek, akik esetleg nem tudnak csatlakozni ide a Viber. Mit akartam mondani? Már hirtelen nem tudom. Na, a Viber számot. Igen, 06 plusz 36 70 45 95 995. Na, majd csak kinyögöm kicsit el. Kalandoztam, nem is tudom, mit akartam hirtelen mondani. Jöjjenek is Bonnie Tyler, mit szóltok hozzá?

És itt van még Putyán Lajos is, ne ragudjatok, eddig ezért nem szóltam, mert én úgy tanultam, hogy szövegben nem szabad beleszövegelni. Itt van velünk Putyán Lajos, Schönen guten Abend, hier DJ Rubix, hadd szóljon. Köszönöm szépen, és Doki, a Hello More, mi vagy te építésvállalkozó? DJ, pörög fel, bástya. Hát pörgő, de egyébként építkezek, mint ahogy mondtam, most építkezési vállalkozó leszek, gyerekek. Az, hogy pörgünk, Jesszi pörg is, kérem szépen. Neked jó pihenés, Doki! Mai este nagyon jó lesz, már most hallom, 80-as évek, imádom, na erről van szó, gyerekek. Remélem, hogy nem csak Kolozsimi van így ezzel, hanem a többiek is. Jöjjön neki is Alma Fél is, az a bizonyos Forever Young.

Na és a következő zene legyen egy kis Modern Talking. You're My Heart, You're My Soul a szám címe. Ha már 80-as évek, akkor bizony-bizony Modern Talking is hozzá tartozik.

Bizony, bizony, sok olyan zene van, amit remixelt verzióba fogok itt lejátszani, amit igazából már tőlem megszokhattátok. És a következő zene is ugyanebben a cipőbe fog járni. Europe is a The Final Countdown. Egy remek kis zene, remek verzióval.

A sajnos Dark Beaton nekem sincs semmi. Én igazából nem követtem nagyon a munkásságát, én sem vagyok rockos egyébként. És megmondom őszintén, nem is nagyon hallgattam. Ismertem, és nagyon jó embernek gondoltam, vagy gondolom. Vagy sajnos nincs már köztünk. Isten nyugosztalja. És tényleg nincs zeném tőle, sajnos. Na és következő zene jöjjön egy kis YouTube, Without Horror, Without You, a szám címe, és még mindig a 80-as évek zenék pörögnek itt a Super DJ Rádióban. Köszöntöm az újonnan érkezőket.

Igen, igen, Sabrina! Ugye, kedves urak, biztos vagyok benne. Még ha nem is mindenkinek, a nagyja részének biztos vagyok benne, hogy Sabrina poszter hüngött valahol a falon. Vagy itt vagy ott, de biztos vagyok benne, hogy volt mindenkinek. Hát nekem is. És a többitőre bízom, hogy ki mire gondolt akkor, abban a pillanatban, amikor ránézett Sabrina poszterre. Boys, boys, boys!

És igen, igen, Betyár jó csaj volt, ilyen nekünk Kimi. És emlékszem rá, hogy még annóban Bravo újságban voltak ezek a poszterek, ugye? És hát köztük volt ugye Sabrina is, és előttem is van, vagy nem tudom, hogy kinek van előtte, hogy Sabrina mibe pózolt, nem is tudom melyik újságban, talán Bravo újságban. Mi volt a poszterem, mibe volt? Nem tudom, előttetek van egyébként? Nekem van előttem egyébként egy Sabrinás hép poszter, hogy milyen ruhában volt, és annó, hogy a 80-as évek ruhájában, ú, begyáló csaj volt. Szerintem

Egyébként nekem is volt rengeteg kazettám, csak diszkó alkalmával ellopták az összeset. Amit mai napig is sajnálok, nem tudom, hogy ki volt.

Egyébként én is még annóban ugye piacon árulták a kazettákat, de rengeteget, tehát ilyen másolt kazettákat, ugye akkor még talán lehet azt mondani legális volt, de rengeteg, tehát piacra kimentem és mindig vettem a másolt kazettákat, nem is az eredetieket, hanem a másolt kazettákat. És ugye mindig fontos volt, hogy ne 90 perces kazettára másoljunk, akár hogy vegyünk 90 perces, mert az hamarabb megnyúlt, és az nem sokáig tudtuk használni, ugye a 60 perces kazetta volt a nyerő mindig. De jó volt, jó volt. Hát mindig én azért mentem a piacra, hogy kazettát vegyek. Ment a biznisz egyébként, másolás, meg ilyenek. Na de az volt a jó szerintem.

Akkoriban a zenéknek szerintem nagyobb értéke volt, szerintem is egyébként a 90-es években, 80-as években, akár a 2000-es években is. És manapság már könnyen elérhető, és nincs olyan nagy jelentősége sajnos. Hát attól függ, mire gondolsz, Imi? Elérhetőek a zenék nyilván. Meg a másik az, hogy ugye sok már az IA-os zene, amit én igazából nem is nagyon preferálok. Úgyhogy sok olyan mixet hallgatok, vagy próbálok hallgatni. Meg bele is futok sajnos olyanokba, ami sok az IA-os, tehát ez legyen magyar, külföldi, akármi. IA-ja generált zenék. Nekem nem igazán, nem tudom ti, hogy vagytok vele, nekem nem igazán jönnek be ezek az IA-os zenék, nem is fognak bejönni. Az, hogy zenéket remixelve játszom, azt szerintem egy teljesen más tészta. Mint a következő zene is, egy remek kis Pet Shop Boys, Always On My Mind, a szám címe. Ha itt van Encsik, akkor szóljon Encsikének, és mindenkinek még, aki itt van, fülel. Nem tudom, is a család itt vagy ez? Szeretitek a Pet Shop Boys-ot, akkor szóljon nektek is.

Belefutottam egyszer egy magyar, a YouTube-on egy magyar mixbe. Nem tudom, hogy ki az, aki látta vagy hallotta. Költőknek a verseit dolgozták át IA-jal, Deep House zene alatt ment ez az egész. Deep House zenék tettek alá, és IA-jal megzenésítették akár Petőfit vagy a többi költőnek a verseit. Hát igazából, hogy mondjam, tehát én azt mondom, hogy jó meg volt csinálva, tehát nem volt rossz, nem szidom, viszont én azt mondom, hogy szerintem én az egy kicsit túlzásnak tartottam, hogy azért egy akármilyen költőnek a verseit át zenésíteni, úgyhogy Deep House zenére egy kicsit... Én nem azt mondom, hogy nem volt rossz, de viszont én azt mondom, hogy szerintem nem kellett volna. Na de hát mindegy. Fejlődünk, kérem szépen. Eddig elit munka és muzsikák, igen, szeressük ebben a tempóban, nagyon jó. Köszönöm szépen is a István, és Toki még nem alszik, egyem az úzáját. Rádióverziókat próbálj keverni. Rádióverziókat? Hát igen, most egyébként persze, mert rádióverziókat szokták keverni. Nem, egyébként én magamról tudom, hogy rádióverziókat nagyon nehéz összemixelni. Én nem is próbálkozok vele, ennyi. Én maradok inkább a remixelt verzióknál. De egyébként igen, tehát hallottam már olyan DJ-ket, akik sima verziókba kevert össze a zenét és le a kalappa. Olyankor irigykerek is, mert

És írja Doki, hogy van rádiós ismim, aki gagyi ihály zenéket posztol ki YouTube-ra, semmi ütem, semmi rím. Hát erről beszél a gyerekek, hogy ha már valaki használ ihályt és ha már segítségét kéri, akkor szerintem használja már ki azt a tudását az ihálynak, ami van, hogy tegye már föl normálisan, ha már ihály zenéket csinál, vagy rak föl, nekem igazából mindegy. Én nem preferálom ki, hogy egyébként nem azt mondom, hogy nincsenek köztük jók, vannak, de én nem preferálom. Na, hogy itt Encsike, Robik Szencsike mindig itt van, lehet néha csendben, de itt van, hálásan köszönöm. Ja, és Incsikének üzenem végre, itt a finom pohár Pezsi. A Pezsi ki nem maradhat. Teljesen egyetértek, jó, de azért nem már egy igazi műt, verset, ne dolgozzunk már át. Igen, egyébként nem tudom, majd keresetek rá YouTube-on, egyébként van is, és nem is egy van belőle. Többet is hallgattam már egyébként. Belehallgattam, nem tudom, ki hogy. Lehetne egyébként vesézni ezt az ilyen dolgot. Én ki szoktam használni, de nem zenei terén, hanem mikor elmenjünk nyaralni, és csinálok ilyen videókat, akkor ki szoktam használni az ilyennek a segítségét. De az más tiszta. Én egyébként a videók alá én szerintem simán belefér az IA-os segítség, vagy az IA-os dolog. És Sisa István is írja, hogy eddig elit, ja, az IA egy nagyon veszélyes terep, és még nagyon nagy problémákat fog okozni, már most is okoz. Hát nem tudom. Jó az, hogyha van, én nem mondom, de szerintem kicsit más, kicsit sok néha, én azt mondom. Na, de ez mindenkinek a saját maga véleménye, döntése, hogy ki mit használ.

Na végre, Encsike, erre vártam, végre kocinthatunk, akkor Egi az én sörcsimmel. Atya, és te, Émi, mivel iszod a sörcsit? Te is ilyen édesítővel? Nem tudom, Encsike iszi a Pezsit édesítővel, ugye? Ha jól emlékszem. Édesítővel, gyerekek? A Pezsgőt? Atya, úristen! Én a teját szoktam egyébként édesítővel inni, de nem a Pezsit. Vagy ígyük a Pezsgőt ijájjal. Na, jön a kis Guns N' Roses!

Köszönöm szépen egyébként DJ Giorgio külsőleg hallgatott, és még az előző Szabrinás kérdésemhez válaszolt, hogy Szabrina fehér vizes fürdőruhában volt a plakáton. Köszönjük szépen az információt! Igen, egyébként én is erre emlékszem, egy fehér fürdőruhás ruciban pózolt egyem az úzáját. És neked is jó szórakozást, Giorgio! Jó bulizást! Köszönöm szépen, hogy hallgatóztál!

Igen, jó a memóriád, Rubik, én iszom a Pezsit, édesítő, Verrádos, és édes Pezsit, édes... Atya úristen, gyerekek! Jaj! Mik vannak itt? Argus, ipa, atya úristen, egészségedre! Na, a következő zene, kinek szóljon. Szóljon! Doki kedves párjának, feleségének születésnapjára. Remek kis születésnapi dal. Hát, hogy kimaradjon már. Tudom, nem most volt.

Happy birthday, Evie! És hát azért Encsik azért megsukta, mi a kedvenc zenéje. Ezt nem tudtam, de majd talán legközelebb. Még egyszer Évi, nagyon sok boldog születésnapot kívánunk. Vagyis kívánok. Legyél mindig boldog, vidám. Akár Doki mellett is.

Simi küldött egy képet. Csak ezt ne használd arra, kérlek, a szingombot. Nem akarom kivesézni egyébként, mert ez a csoportokban, ilyen csoport, DJ csoportokban ez állandóan mindig előkerül, hogy ez a bizonyos szingomb, hogy ez miért nem jó, vagy miért nem lehet használni. Kicsit unalmas már egyébként ez a dolog. Nyilván, ha olyan van, szoktam használni, én ezt nem tagadom. Segítségképpen, ha már rátették a keverőre, és ha már 2026-ot írunk, akkor már használjuk is ki. Én szerintem nem egy rossz ötlet. Na de, nem is akarok erről beszélni, mert ez egy baromság. Egyébként, hogyha fel is hozzák. Ez olyan, mint a pendrive DJ. Ez is hülyeség egyébként. Na mindegy, nem is akarom ezt túragozni. John Bon Jovi! A következő zene szóljon nektek!

Lácia, itt Sanyi Jani és a legény búcsú teljes távja. Kérhetném az Azok a boldog szép napok című dalt Sanyinak, Sanyikának. Csinálj nekünk bulit, csak így tovább. Sziasztok, legény búcsú. Atya úristen! Akkor sok boldogságot és kitartást. Hát nem tudom, nekem ez a, Azok a boldog szép napok, ez nekem szerintem fekvenyomós, szerintem ez nincs meg. Próbáljatok meg valami más zenét kérni esetleg. Ne haragudjatok. De azért utána nézek, jó? Nem

Na, a következő zene szóljon a legény búcsú stábjának. Találtam egy Beatrice-es zenét, 8 óra munka. Remélem, hogy megfelelő lesz. Én ezt nem is tudom, hogy honnan guberáltam elő, de megvan. Remélem, megfelelő lesz. Úgyhogy a legény búcsúra. Teljes stábja. Jó bulit nektek. Milyen jó verzió volt ez a John Bon Jovi zene, nem? Jelenkezzen, akinek tetszett. Én jelenkezek, nem látjátok.

nem tűnt föl nektek egyébként, hogy kis volt egy kis net kimaradás, vagy valami? Mert nekem újraindult a Stream Team Time számláló. Nem vettetek észre semmit? Nagyon ez a videós Technotronic! Pumped up the jam!

Na jön a Tina Turner-től egy remekis zene. Simple the best. Nagy kedvencem egyébként. Küldöm nektek nagyon-nagyon nagy szeretettel.

És szerintem ez a verzió sem rossz, Michael Jackson. Amúgy én alapból szeretem Michael Jacksont. Nem tudom, ti hogy vagytok vele.

Prince Italy, Joyce, Mark Mark, United. Kicsit ilyen underground stílus.

És egyébként egy kis ízelítő a következő Mixem zenéiből. És hát lassan-lassan véget ér a mai műsorom. Ez utolsó előtti zene. Hát remélem, hogy mindenki nagyon jól érezte magát ebben a két óra hosszában. És hát velem, ha minden igaz, akkor jövő héten szombaton találkozok, ha minden igaz. További szép estét! Jó éjszakát kívánok mindenkinek! És még lesz egy leköszönő zeném.

Szia kedves DJ, rendben vannak a muzsikák, a dalomok, hajrá, szuperek, Üttold, Miki, szia, szép estét, üdvözöllek, hát egy kicsit megkésve, még egy zenei erejéig tudsz engem hallgatni, és Sisa István dupla vagy semmi, nem a mai nap nem megy, mert párom nincs most itthon, és ezért nekem kell a kölykökre figyelni, vigyázni, most nem is nagyon tudtam velük foglalkozni, a kölyköknek, gyerekekre értsétek, van két nyuszink, úgyhogy még nem is nagyon volt velük foglalkozva, úgyhogy azokra is rá kell nézni. Úgyhogy most emiatt nem tudok maradni sajnos, de higgyétek el, lett volna még jó pár zene, ami szívesen lejátszottam volna nektek, de majd talán legközelebb.

Na és ezzel a zenével kívánok mindenkinek további szép estét, vigyázzatok magatokra, kis csuk a hölgyeknek, nagy pacsi az uraknak, köszi további csodás estét nektek, köszönjük szépen, vigyázzatok magatokra, köszönjük szépen is a István és családodnak, hogy itt voltatok velünk. És Living Joy és a Dreamer az utolsó zeném. És hogy vigyázzatok magatokra, ezzel a zenével zárom a mai műsoromat. Legyetek jók! DJ Rubix voltam. Jövő héten talán.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Eighties, 90s, 2000s, music radio. Swing to the music when the Def Jam is here. Def Boy's kicking it, so have no fear. Dance to the music when you hear the bells ring. We're gonna make you swing. Everybody rockin', so you're not alone. Def Boy's on the microphone with swing.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szuperdíj.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: It is 90s, 2000s Music Radio.

köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Super DJ Radio.
4: Are we ready? Come on, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah.